0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope beat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülést tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Nincs vízkorlátozás Zalaegerszegen. Befejezték a Festetics kilátó karbantartási munkálatait. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Zalaegerszegen. Az erről szóló határozatot a közösségi oldalán osztotta meg a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint az intézkedést azért lehetett visszavonni, mert helyreállt a vízellátó rendszer, és már stabilan működik, tehát nem kell vízhiánytól tartaniuk a helyieknek. A korlátozást még június 24-én rendelték el a városban. Akkor a szárazság és a napokig tartó hőhullám miatt megemelkedett a lakosság vízfogyasztása, emiatt kiürültek a víztározók. A korlátozás értelmében nem lehetett vezetékes vízzel utakat és kerteket locsolni, autót mosni és medencéket sem lehetett ezzel feltölteni. Bár a vízellátó stabilan működik, ennek ellenére tudatos vízhasználatra kérnek minket a szakemberek. Újra látogatható a Jenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók. Írja a vilavbalaton.hu. A kilátót tavaly augusztusban zárták le. A faanyaga ugyanis annyira leromlott, hogy balesetveszélyessé vált. Az akkori tervek szerint egy hónap alatt rendbe hozták volna az építményt, azonban csak most végeztek a szakemberek. A felújítás során megerősítették a tartó szerkezetet, a főtartókat acélköpenyezéssel látták el, és több helyen új szerkezeti elemeket építettek be. Így már biztonságos a kilátó, ami a jövőben akár egy átfogó korszerűsítésen is áteshet, de akár egy új kilátó is épülhet helyette. Tájékoztatta a portált a Bakonyerdő ZRT. A Festetics kilátó a térség egyik meghatározó turisztikai látványossága. 2024-ben több mint 20 000 lépcsőztek fel a tetejére. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Diplomaosztót tartottak a Pannon Egyetemen. Összesen 20 sikeresen vizsgázó hallgatót köszöntöttek a Zalaegerszegi Egyetemi Központban. Közülük 15-en gazdaságtudományi, gazdaságinformatikus és mérnöki szakon vették át a diplomájukat. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A friss diplomások között van, aki dolgozni kezd, de vannak olyanok is, akik egy másik szakirányon tanulnak tovább, vagy a mesterdiploma megszerzésével folytatják a tanulmányaikat. Gerencsérné Berta Renáta, az egyetem fejlesztési rektor helyettese a diplomaosztón azt mondta, hogy a zalaegerszegi képzési hely továbbra is népszerű a tovább tanulni vágyók körében. A felvételi jelentkezési számok azt mutatják, a szeptemberben induló fél évet nagy létszámmal tudják majd megkezdeni. Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy zalaszentiváni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta. A készpénzüket pedig elvette és elköltötte, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A ház a felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel, amit aztán a nő költött el. A rendőrökhöz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az egyenruhások, írja a polisz.hu. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
4: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Szünetelnek a szakrendelések az Alavár megyei Szent Rafael kórházban. A nyári szabadságolások miatt a pszichiátriai osztályon a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó szakorvosi órája egészen július 24-ig nem lesz elérhető. Ebben az időszakban az akut betegek ellátását a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház biztosítja. Olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a bőrgyógyászati szakrendelésen és a bőr- és nemi beteg gondozóban sem fogadnak majd betegeket július 20-a és 31-e, augusztus 17-e és 19-e, illetve augusztus 31-e és szeptember 4-e között. Az érintett betegek sürgős ellátását ebben az esetben is a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház végzi. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogy érezték itt magukat. Írja a Hír Balaton. A programban résztvevők bármit kipróbálhatnak, amit szeretnének. A gasztronómiai különlegességektől kezdve a prémium wellness kezeléseken át az e-bike túrákig és a hangulatos városi sétákig. Múlt héten 2 influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg, vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Kiskezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
5: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, mondhatnám azt, hogy péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, mert hogy július 9-e van, csütörtök, és kezdünk természetesen a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Like I Love You.
0: Best FM, a legjobb zenék.
7: Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az UMC és a How Bizarre. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom a mai napról az érdekességeket, meg természetesen a témákat is elárulom, hogy mivel foglalkozunk a mai nap reggelén. Addig is jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem még Sasha Dala. Itt lesz velem még például Sasha Dala, az I Feel Lonely, a folytatás pedig a Black Eyed Peas-é. Ez a Don't Punk With Your Heart.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Sasha és az I Feel Lonely. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 9-e van, csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon Johnny Tarzan Weissmuller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, hamarosan elárulom, hogy mik lesznek ezek, most viszont egy rövid szünetet tartunk, utána pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kellis és a Trick Me érkezik majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Nincs vízkorlátozás Zalaegerszegen. Befejezték a Festetics kilátó karbantartási munkálatait. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Zalaegerszegen. Az erről szóló határozatot a közösségi oldalán osztotta meg a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint az intézkedést azért lehetett visszavonni, mert helyreállt a vízellátó rendszer, és már stabilan működik, tehát nem kell vízhiánytól tartaniuk a helyieknek. A korlátozást még június 24-én rendelték el a városban. Akkor a szárazság és a napokig tartó hőhullám miatt megemelkedett a lakosság vízfogyasztása, emiatt kiürültek a víztározók. Bár a vízellátó stabilan működik, ennek ellenére tudatos vízhasználatra kérnek minket a szakemberek. Újra látogatható a Jenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók. Írja a vilavbalaton.hu. A kilátót tavaly augusztusban zárták le. Az akkori tervek szerint egy hónap alatt rendbe hozták volna az építményt, azonban csak most végeztek a szakemberek. A felújítás során megerősítették a tartó szerkezetet, és több helyen új szerkezeti elemeket építettek be. Így már biztonságos a kilátó, ami a jövőben akár egy átfogó korszerűsítésen is áteshet, de akár egy új kilátó is épülhet helyette. Tájékoztatta a portált a Bakonyerdő ZRT. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Super Stereo és a Bent a neved az elmúlt 2,5 percben. Velük ébredhettünk, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy mi a következő lépés, hogy a humanoid robotokat hogy tudják majd használni az ilyen felfedezéseknél, expedícióknál, ez is ki fog derülni majd akkor a következő órába. 8 óra után a farmer nadrágok történetéről érkezik egy apró történet, és kiderül, hogy a kicsi zsebnek mi is a szerepe, ami itt az oldalán van. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ugyanis a Ferencváros kerete megvan, és a mai napon játsza az első Európai Liga selejtezőt. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Most a 90-es évekbe repülünk el, a White Town-nal szól a Your Woman, itt a Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 7 óra után pedig a nap első témáját hozom el, a reggel első témáját. Egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hát ilyen expedíciókra fogják őt használni, de hogy miért, az is kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Complicated.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: A Best FM-en minden

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. www.facebook.com/bestfmzalaegerszeg. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Akkor mondhatjuk teljes szívből, hogy igazán megismertük a Magyar Olaj és Gázipari Múzeumot, ha a Falu Múzeum melletti kiállításokat követően végig tanulmányozzuk az intézmény Vlass és Gyula utcai kvasztak gyűjteményét is. A Páter Dombi szekcióban az az érzésünk támad, hogy több szempontból is a Legek múzeumába érkeztünk. Kérésre bemutatják a múzeum birtokában lévő kincseket, ugyan rengeteg minikönyve van az intézménynek. A legkülönlegesebb mégis a Japánból származó relikvia, amely 3 darab 2x2x1 mm méretű, 16 oldalas könyvecskét tartalmaz. A barna, kék és piros borítójú példányok számítanak a világ legkisebb könyveinek. Figyelemre méltó a Várak című metszetek reprodukciót tartalmazó apróság, melyből mindössze 10 darab készült hazánkban. További Legekről a 69-ben megnyitott múzeumi kiállítások regélnek a Falu Múzeum utcában.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Két magaslat, a Páter Domb és a Jánkahegy között találjuk Alsó Jánkát. A városrészben a két sarokpontot a neoromán stílusú vasútállomás, valamint a Mindszenty József által alapított egykori Notre Dame zárta jelenti. A 20. század elején beépült körzetben közel 100 éves útszakaszokat is találunk. A Mátyás Király utca 1927, míg az Árpád utca 1928 óta viseli a nevét. A folyamatos fejlődésről tanúskodik, hogy 1957 óta jelzik a térképen a Bartók Béla, valamint az onnan kiinduló és visszakanyarodó Móricz Zsigmond utcákat. A történelmi változások a Dombos negyedet is érintették. A II. Világháború előtt a Dobó Katalin utca Festetis György nevét, a József Attila utca 4. Károlyét, míg a Bem József utca Eszterházi Pál grófét viselte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ismét van esély a hőségre. Diplomaosztó a Pannon Egyetemen. Emberkereskedelemmel vádolnak egy Zalaszent Iváni nőt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
2: Diplomaosztót tartottak a Pannon Egyetemen. Összesen 20 sikeresen vizsgázó hallgatót köszöntöttek a Zalaegerszegi Egyetemi Központban. Közülük 15-en gazdaságtudományi, gazdaságinformatikus és mérnöki szakon vették át a diplomájukat. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A friss diplomások között van, aki dolgozni kezd, de vannak olyanok is, akik egy másik szakirányon tanulnak tovább, vagy a mesterdiploma megszerzésével folytatják a tanulmányaikat. Gerencsérné Berta Renáta, az egyetem fejlesztési rektor helyettese a diplomaosztón azt mondta, hogy a zalaegerszegi képzési hely továbbra is népszerű a tovább tanulni vágyók körében. A szeptemberben induló fél évet nagy létszámmal tudják majd megkezdeni. Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy zalaszentiváni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A ház a felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel, amit aztán a nő költött el. A rendőrökhöz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az egyenruhások, írja a polisz.hu. Stabilabb nyári idő körvonalazódik környékünkön. miközben a hőmérséklet ismét lassú emelkedésnek indulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján a délutáni órákban többnyire 28 és 31 fok közötti értékek várhatók. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A melegedő levegő miatt helyenként továbbra is kialakulhatnak nyári záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni órákban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy humanoid robot meghódította az egyik vulkánt, és hogy mire fogják még használni az expedíciók során ezt a robotot, ki fog derülni. És természetesen a legjobb zenéket is hozom a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, július 9-e van, csütörtök elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és Brian Adams közösével indulunk.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásból nincsen hiány, ugyanis a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a For the Coast és az Ain't No Sunshine, na meg most Avril Lavigne és a Complicated szól itt a legjobb zenék között a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a kegyetlen szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt Tom Hanks-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel hamarosan folytatom, hogy jól induljon a reggel. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a TLC csapata, a No Scrubs.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Strandröplabda a fővárosban. Olvasópróba a Kvártélyházban. Kitüntetések Zalalövőn. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Olvasópróbát tartottak a színészek a Kvártélyházban, ahol az Anconai Szerelmesek című előadást mutatják be a nyári színházi évad keretében. A zenés vígjátékot 2007-ben már láthatta a közönség, de a közelgő 20. évfordulója alkalmából most újra műsorra tűzik. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A 70-es évek olasz slágereivel átszőtt produkciót egy picit modernizálták, más bútorokat, más tereket használnak a színészek. Mondta a portálnak Tompa Gábor Kornél, az előadás rendezője. Az Anconai Szerelmeseket július 31-én mutatják be, és egész augusztusban láthatják majd a nézők, addig pedig a Padlás és a Spamalot című darabok vannak műsoron a Szabadtéri Színházban. A Városnapját ünnepelték a hétvégén Zalalövőn. A Művelődési Központ színház termében tartották az ünnepi műsort, ahol többek között a polgármester és a testvérvárosok polgármesterei mondtak köszöntőt, ezután pedig átadták a város önkormányzatának elismeréseit. A díszpolgári kitüntetést József Mandl kapta, azért, mert hosszú évek óta kiemelkedően támogatja a város közösségi, kulturális, sport és civil életét, valamint jelentős szerepet vállal a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Fábián Juli és Zuhacker közösen Like a Child. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk majd a témáinkkal, 8 óra után itt lesz velem a Farmer Nadrágok kis zsebének története, aztán 9 óra után pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint a Ferencvárosról, hisz indul az Európa Liga selejtező sorozata a Fradi számára, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, például itt lesz velem hamarosan Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, most viszont Petsz Small felvételét indítom, ez a Feel Good, itt a Best Time.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: 8 óra lesz, friss hírek, információk, aztán pedig érkezik a Farmer nadrágok kis zsebének története, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő órába az ébredés és a napindítás mellé. A Simply Red már biztos, hogy itt lesz velem, a Starszal érkezik majd az együttes.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
5: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Nincs vízkorlátozás Zalaegerszegen. Befejezték a Festetics kilátó karbantartási munkálatait. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Zalaegerszegen. Az erről szóló határozatot a közösségi oldalán osztotta meg a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint az intézkedést azért lehetett visszavonni, mert helyreállt a vízellátó rendszer, és már stabilan működik, tehát nem kell vízhiánytól tartaniuk a helyieknek. A korlátozást még június 24-én rendelték el a városban. Akkor a szárazság és a napokig tartó hőhullám miatt megemelkedett a lakosság vízfogyasztása, emiatt kiürültek a víztározók. Bár a vízellátó stabilan működik, ennek ellenére tudatos vízhasználatra kérnek minket a szakemberek. Újra látogatható a Jenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók. Írja a vilavbalaton.hu. A kilátót tavaly augusztusban zárták le. Az akkori tervek szerint egy hónap alatt rendbe hozták volna az építményt, azonban csak most végeztek a szakemberek. A felújítás során megerősítették a tartó szerkezetet, és több helyen új szerkezeti elemeket építettek be. Így már biztonságos a kilátó, ami a jövőben akár egy átfogó korszerűsítésen is áteshet, de akár egy új kilátó is épülhet helyette. Tájékoztatta a portált a Bakonyerdő ZRT. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori péntek ablakában csütörtökül, és Ordi csütörtökül, ugyanis július 9-e van csütörtök, és ebben az órában a farmer nadrágokon lévő kis zsebnek jön a története, és persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Király Viktorral indulunk, ez a Szóló!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi aprópénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák. A munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett odavarva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. Okosabbak lettünk, úgyhogy elengedjük ezt a sztorit, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a sava meg a borsa, ugyanis a Salt and Pepper-t hozom majd a suppal, a folytatás pedig arról szól, hogy Rómát se egy nap alatt építettük fel, úgyhogy türelmet kívánok mindenkinek a reggeli autózáshoz, majd beírunk a munkahelyre, nélkülünk úgyse kezdődik el.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarog, mi pedig kavargunk a mai napba bőven-bőven előre, ugyanis mindjárt 8:30 lesz, de azt hagyd mondjam el, hogy július 9-e van csütörtök, és természetesen a Lukréciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar díjas színész Tom Hanks-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Folytatom majd hamarosan a legjobb zenékkel, csak egy kicsi szünet jön, a hírek után meg itt lesz velem rögtön majd az Ace of Base és a Life is a Flower.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ismét van esély a hőségre. Diplomaosztó a Pannon Egyetemen. Emberkereskedelemmel vádolnak egy zalaszentiváni nőt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Diplomaosztót tartottak a Pannon Egyetemen. Összesen 20 sikeresen vizsgázó hallgatót köszöntöttek a Zalaegerszegi Egyetemi Központban. Közülük 15-en gazdaságtudományi, gazdaságinformatikus és mérnöki szakon vették át a diplomájukat. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A friss diplomások között van, aki dolgozni kezd, de vannak olyanok is, akik egy másik szakirányon tanulnak tovább, vagy a mesterdiploma megszerzésével folytatják a tanulmányaikat. Gerencsérni Berta Renáta, az egyetem fejlesztési rektor helyettese a diplomaosztón azt mondta, hogy a zalaegerszegi képzési hely továbbra is népszerű a tovább tanulni vágyók körében. A szeptemberben induló fél évet nagy létszámmal tudják majd megkezdeni. Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy zalaszentiváni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A ház a felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel, amit aztán a nő költött el. A rendőrökhöz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az egyenruhások, írja a polisz.hu. Stabilabb nyári idő körvonalazódik környékünkön, miközben a hőmérséklet ismét lassú emelkedésnek indulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján a délutáni órákban többnyire 28 és 31 fok közötti értékek várhatók. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A melegedő levegő miatt helyenként továbbra is kialakulhatnak nyári záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék Michael Bublé és az I Believe You után annyit hagyáruljak el, hogy a sportrovatban mi fog történni a következő órában. Az Európa Ligai selejtező sorozat indul, és a Ferencváros is szerepel benne, úgyhogy a Fradiról lesz szó, hogy hogy áll neki ennek a szezonnak, meg természetesen a legjobb zenék is szólnak. Ebbe az órában is van még bőven hátra időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Nelly és a Ride With Me. Na meg most Robbie Williams, ez a No Regrets, itt a Best End.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik, ugyanis indul az Európai Liga selejtező sorozata a mai napon, és a Ferencváros bizony szerepel benne, úgyhogy megnézzük, hogy mi újság a Fradi házatáján, hogy állnak neki ennek a szezonnak, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, ezek szólnak majd túlnyomó többségben. Itt lesz velem Whitney Houston és a My Love Is Your Love majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Strandröplabda a fővárosban. Olvasópróba a Kvártélyházban. Kitüntetések Zalalövőn. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, techból azt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Olvasópróbát tartottak a színészek a Kvártélyházban, ahol az Anconai Szerelmesek című előadást mutatják be a nyári színházi évad keretében. A zenés vígjátékot 2007-ben már láthatta a közönség, de a közelgő 20. évfordulója alkalmából most újra műsorra tűzik. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A 70-es évek olasz slágereivel átszőtt produkciót egy picit modernizálták, más bútorokat, más tereket használnak a színészek. Mondta a portálnak Tompa Gábor Kornél, az előadás rendezője. Az Anconai Szerelmeseket július 31-én mutatják be, és egész augusztusban láthatják majd a nézők, addig pedig a Padlás és a Spamalot című darabok vannak műsoron a Szabadtéri Színházban. A Városnapját ünnepelték a hétvégén Zalalövőn. A Művelődési Központ színház termében tartották az ünnepi műsort, ahol többek között a polgármester és a testvérvárosok polgármesterei mondtak köszöntőt, ezután pedig átadták a város önkormányzatának elismeréseit. A díszpolgári kitüntetést József Mangl kapta, azért, mert hosszú évek óta kiemelkedően támogatja a város közösségi, kulturális, sport és civil életét, valamint jelentős szerepet vállal a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És 9 óra után mindig egy kicsi sport, és a mai napon az Európa Liga selejtező sorozat indulásával foglalkozunk, ugyanis a Fradi is szerepel benne, és pályára is fog lépni a mai napon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Július 9-e van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a kezdés pedig Jerry Halliwell-é. Ez a Mi Chico Latino.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Beléd szerettem, ez van, és a sportrovat következik, amiben a Fradit háza tájékára látogatunk el, ugyanis mai napon kezdetét veszi az Európa Liga selejtező sorozata, és ott bizony a Fradinak helyt kell állnia, és az első ellenfél meg is van, a szerb Vojvodina ellen kell majd pályára lépni. Az első mérkőzés ma ott van Újvidéken, aztán a második mérkőzést tartják majd egy héttel később 20 óra 15-kor, egyébként a mai meccs majd este 20 órakor látható, és bizony-bizony a Fradinál megérkezett az új edző, úgyhogy ez egy újdonság lesz, majd, hogy hogyan fog szerepelni a magyar csapatkapitány, és hát arról nem is beszélve, hogy rengeteg érkező van, és rengeteg távozó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez a csapat hogyan lesz összerakva. A mai napon minden esetre szurkolunk nekik is, mint ahogy az Etónak is, akik a BL sorozatban mutathatják meg, hogy mit tudnak, csak hát túl kell lenni a selejtezőn ott nekik is. Na mindegy. Szóval ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék. Érkezik Amy Winehouse hamarosan, a folytatás viszont a Backstreet Boys-é. Ez a We Have Got It Going On itt a Besten. Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Jack Redditch és a No Matter után érkezik az a Sean Paul, aki nemrégiben egy hatalmas nagy koncertet tolt itt Budapesten, és hát zseniális volt. Most is olyan energiái vannak, mint egyébként amilyen régen is, úgyhogy most az oldalán ott van Beyoncé is, és meghallgatjuk a Baby Boy-t itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek az infók, friss hírek, utána pedig természetesen folytatjuk, átlépünk a délelőttbe, és a legjobb zenéket azért hozom, hogy jól teljen a munkaidői csütörtökön is. Itt lesz velem a következő órában hangulatfelelősként Britney Spears, a Crazy-vel érkezik majd a Csajszi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Nincs vízkorlátozás Zalaegerszegen. Befejezték a Festetics kilátó karbantartási munkálatait. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Zalaegerszegen. Az erről szóló határozatot a közösségi oldalán osztotta meg a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint az intézkedést azért lehetett visszavonni, mert helyreállt a vízellátó rendszer, és már stabilan működik, tehát nem kell vízhiánytól tartaniuk a helyieknek. A korlátozást még június 24-én rendelték el a városban. Akkor a szárazság és a napokig tartó hőhullám miatt megemelkedett a lakosság vízfogyasztása, emiatt kiürültek a víztározók. Bár a vízellátó stabilan működik, ennek ellenére tudatos vízhasználatra kérnek minket a szakemberek. Újra látogatható a Gyenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók. Írja a világbalaton.hu. A kilátót tavaly augusztusban zárták le. Az akkori tervek szerint egy hónap alatt rendbe hozták volna az építményt, azonban csak most végeztek a szakemberek. A felújítás során megerősítették a tartó szerkezetet, és több helyen új szerkezeti elemeket építettek be. Így már biztonságos a kilátó, ami a jövőben akár egy átfogó korszerűsítésen is áteshet, de akár egy új kilátó is épülhet helyette. Tájékoztatta a portált a Bakonyerdő ZRT. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a munkaidőt, így július 9-én csütörtökön. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori és a legjobb zenék gondoskodnak a hangulatunkról. Itt lesz például velem Britney Spears a Crazy-vel, meg a Sugar Babes Overload-ja is szól. A kezdés pedig segélyéké, ez az It Wasn't Me, rádiózzunk együtt délig.
0: Best FM.

még megismer. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Wave és Marsalkó Dávid közöse, a Valaki mondta. Szép napot kívánok mindenkinek, július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Tom Hanks-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy a munka jól teljen. Itt lesz például velem Britney Spears és a Crazy hamarosan, a folytatás viszont a Top ezé, ez a New Millennium, itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a KLF, most egy rövid szünet következik, aztán érkezik Justin Timberlake, nem akárkivel az oldalán, a pop divájával, Madonnával, és szól majd a 4 Minutes rövidesen a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk utána pedig jön a mai utazásunk utolsó órája, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Gwen Stefani lesz például a hangulat felelős, a Turn a Beat Around-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb csapásokat mért az amerikai légierő Iránra. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a NAV tájékoztatása szerint nem okozott problémát, a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ki kell bírni ezt az egy órát, az ebéd szünetig, de itt vannak a legjobb zenék, amik gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Gloria Estefan, na meg a Jamiroquai is hozza majd a kéntett hitet, a kezdés pedig a csajok kedvence, Taylor Swift, jön a You Belong With Me.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és a Groove House közöse, a Miért lettél más, és a folytatásban visszarepülünk a 90-es évek világába, méghozzá egy funky buliba látogatunk el, és aki a segítségünkre lesz ebbe, az nem más, mint CG Lewis, ez az Art of the A, most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Soapy B, Hawkins és a Right Beside You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a születésnaposok között a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Tom Hanks-et, a névnaposok pedig a Lukréciák. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig érkezek. Van még hátra ebből az órából, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Mark Anthony és az I Need to Know.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lady Gaga. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita toppant be ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap reggel ébredünk majd itt a Besten. Most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait, ma még lehet cserélni a szakok sorrendjét a Felviben, körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter megismételte azt is, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Gyásznapot hirdettek az ukrajnai Odesszában, miután az orosz hadsereg éjjeli légitámadásaiban 4 meghaltak és 6 ember megsérült. Herszonban 1 ember vesztette életét, és 5 civil, köztük mentősök sebesültek meg. A támadásokban civil létesítmények, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Tegnap ukrán drónok egy oroszországi olajszivattyú állomásra mértek csapást 1500 kilométerre a határtól. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az e-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan június 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csaknem 1800 véradóra lenne szükség. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak. A munkagépek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Mezőgazdasági járművel bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a KRESZ. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtöket kívánok mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy a mai délutánt is együtt töltjük, isteni zenéket hozok, remek slágereket a 90-es, 2000-es évekből, a kedvenc időszakunkból. Itt lesz a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing, de jön majd Will Smith, a TLC, most pedig a Black Eyed Peas indít, jön a Where Is The Love?
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sajnos egy szomorú hírrel indul a mai délután, ugyanis 75 éves korában elhunyt Gaynor Hopkins, alias Bonnie Tyler énekesnő. Rengeteg csodás dalt köszönhettünk az énekesnőnek, például a Total Eclipse of the Heart-ot, vagy az It's a Heartache-et, ami nagyon-nagyon nagy kedvencem volt már gyerekkoromban is. A 70-es években indult a karrierje, és állítólag ezt a rekettes, ezt az igazán jellegzetes rekettes hangját annak köszönheti, hogy volt egy hangszám műtéte, ami után az orvos eltiltotta hetekre az énekléstől, ő viszont egyáltalán nem bírta ezt ki, nagyon türelmetlen volt, és nem tartotta be az előírásokat, úgyhogy így maradt a hangja. De ez volt talán, ami őt igazán jellemezte, és az érzelmes dalait. Úgyhogy az egyik nagy kedvencünkkel, az It's a Heartache-kel itt a Best FM-en is búcsúzunk, Bonnie Tyler-től.

0: Best FM a legjobb zenék. Ha ma is járműre szállnak, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárki bármit lát az ország útjain, jöhet az info ma is a 0620-55-55-155-re. Korábban kigyulladt egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után a 134-es kilométernél, már minden sáv járható, viszont két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok pedig a külső sávot el is foglalják, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, Csorna Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheti még a balesetet. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ma is lát valamit az utakon, megköszönöm, hogyha informál engem is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy Ricsi kit érdekel dala zárta ezt az órát, pár perc múlva pedig a legfrissebb híreket hallgatjuk, mert mindjárt egy óra, aztán a Gossip nyitja majd az órát. Move in the right direction.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs megállás, jövő héten is ülésezik a parlament. Fokozott ellenőrzés a kőrisrontó bogár miatt. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet, így hétfőn szavazhatnak róla a képviselők. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatják. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. Szerintük a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NEBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. Bonnie Tyleren nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Számos világsláger kapcsolódik a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero. Az énekesnő idén Magyarországon is fellépett volna egy európai turné keretében. Bonnie Tyler 75 évet élt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Hát most majdnem pénteket mondtam, de addig még egy napot kell várnunk, hogy elindíthassuk a hétvégét, de azt hiszem ma már hangolódhatunk rá. Én Majoros Rita vagyok, a Gossip dalával már nyitom is az órát, jön egy igazán pörgős dal, ez a Move in the Right Direction, megalapozza a délutáni jó hangulatot.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék. Pont a Best FM oldalán olvasom, egyébként bestfmbudapest.hu, hogyha valakit érdekel, hogy a digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak. Erre hívja fel a figyelmet többek között természetesen Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa. Rengeteg érdekesség van egyébként ebben a cikkben, de így a digitális detox jutott eszembe a mai délután témájának, és elgondolkodtam azon, hogy vajon én mennyit bírnék ki a telefonom nélkül, hány órát, vagy akár hány napot, hogyha digitális detoxról van szó, és bevallom őszintén, szerintem nem olyan sokat. Biztos, hogy idegesítene, hogy mondjuk valaki nem tud elérni, vagy valakit én nem tudok elérni, vagy talán főképp ez, hogy mondjuk a családom nem tud elérni, vagy én nem tudom őket elérni, nem tudják, hogy mi van, bár mondjuk ezt nyilván előre is meg lehet beszélni, ha valaki digitális detoxot tart. Na de kinek milyen kapcsolata van ezzel? Próbálta már valaki ezt a digitális detoxot akár hosszabb időre, vagy van úgy, hogy mondjuk este 6 után leteszik a telefont, és már egyáltalán nem is nyúlnak hozzá, nem olvasnak híreket, nem néznek képeket, nem is fotóznak, stb. Stb. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatokra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, mert egyébként a cikket olvasva rájöttem, hogy nagy valószínűséggel nekem is szükségem lenne rá. Úgyhogy jöhetnek a tapasztalatok, és akár a tippek is, mellé pedig isteni zenék a folytatásban. Eminem, The Real Slim Shady, előtte pedig az ikonikus csajcsapat a 90-es években. Spice Girls, See You Be There, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, sokan vannak ma is az utakon, jövök a legfrissebb útinfokkal. Budapesten baleset történt a Blaha Lujza téren, a Rákóczi út Erzsébet körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell némi dugóra és egy kis fennakadásra számítani. De a Budapesten autózók figyeljenek, a Budapest Parknál is, mert a Soroksári úton baleset történt. A Soroksári út Kvassai Jenő út kereszteződésénél. De kaptam infót a Könyves Kálmán körútról is, hogy baleset történt a Gyáli úti felüljárónál, ott kicsivel a Népliget előtt, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármerre jár az ország útjain és lát valamit, akkor megköszönöm, hogyha jelentkezik az infokkal. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-Győr csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, úgyhogy a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet. Valamint a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávban két autó ütközött. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, úgyhogy emiatt a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra a délutánból, mindjárt délután 2 óra, és valahogy egy picit elfogyott a lendület, legalábbis több hallgató ezt jelezte nekem az SMS falunkon, hogy hát igen, ebéd után megittek a kávét, és egy kicsit felpörögtek, felvették újra a munkafonalát, de ez így kettőig valahogy egy kicsit kezdett kifújni, és van még azért 2-3 óra hátra a munkaidőből, úgyhogy segítsek egy kicsit a következő órában koncentrálni. Én mindent megteszek, higgyék el. Most pár perc lazítás, és aztán indulunk a Safri Duóval. Jön a Baja Baja. 2-kor hírek, aztán itt lesz majd Halott pénz is Olá Helénával, és a Szétszeretlek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Agrárkamara, javításhoz való jog, itt vannak a friss kormány döntések. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Villányi Eszter vagyok. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzekhez kapcsolódva. Ez támogatja az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita és Magyar Éva ismertették a friss kormány döntéseket. Ezek között szerepel az is, hogy a kormány átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez minden termék gyártóját arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsa a termékek javítási lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról. Emellett arról is beszámoltak, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához mintegy 26 milliárd forintot tesz a kormány a távhőkasszába. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. A Hungaromet jelezte, hogy múlt éjjel több helyen is 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, a szél néhol megélénkül, megerősödik, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható, északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz, 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy állnak a digitális detoxszal? Van, hogy mondjuk pár órára le tudják tenni a telefont? 0-20-55-55-155, tényleg nagyon kíváncsi lennék erre. És hogy kinek mi a tapasztalata, vagy akár a tipje azoknak, akik hát ezt még kevésbé tudják betartani. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra és 4 perccel Szafridó indít.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája a digitális detox. Erről egyébként egy nagyon érdekes cikket olvashatnak a bestfmbudapest.hu oldalon. Na de a kérdés pedig az, hogy ki mennyit bírna ki mondjuk a telefonja nélkül? Milyen szituációban tudjuk otthon hagyni, ha egyáltalán meg tudjuk tenni? Ilyesmire gondolok. Eszter azt írja, bevallom, 2 óránál tovább nem nagyon bírnám. A telefonom, a naptáram, a bankkártyám, a fényképezőm és a fél életem. Ha otthon marad, inkább vissza is fordulok érte, sőt, ideges is leszek. Laci azt írja, munkaidőben muszáj nálam legyen, de hétvégén simán leteszem. Ha elmegyünk peccázni, egész nap rá se nézek. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Nóri azt írja, őszintén az első fél órában biztos 100-szor nyúlnék a zsebembe. Ez már reflex, de lehet, hogy nekem is szükségem lenne rá. Én teljesen egyetértek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki hogy áll ezzel a digitális detox dologgal? Illetve úgy egyáltalán a telefonokkal. Mennyire nyúlunk hozzájuk, mennyire tudjuk otthon hagyni, ha mondjuk csak a boltba ugrunk le. Van ilyen? Jöhetnek az üzenetek, a tippek, tanácsok és persze a tapasztalatok is. Mellé pedig a Compact Disco és a Te meg én slágere, előtte egy igazi vérbeli csajcsapat a 90-es évekből. Ez az En Vogue, a dal pedig a My Love-in. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, a jó időben már valaki például a Balatonra tart, de az M5-ös autópályán is tessék figyelni, mert a határ felé Inács és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es és az 52-es kilométerek között. Mozgó terelés mellett zárták a belső és a leállósávot. A munkavégzés mögött a torlódás a 3 kilométert is meghaladta. Távolabb Kecskemét térségében pedig a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlát építés miatt a külső és a leálló sáv is zárva van. A kialakult dugó itt is már legalább a 3 kilométert is meghaladta. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. 0620-55-55-155, én pedig itt várom az üzeneteiket, ha bárki bármerre jár, és információja van az utakról, köszönöm, hogyha ide ír, vagy esetleg fölhívanak még jobban. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ismét van esély a hőségre. Diplomaosztó a Pannon Egyetemen. Emberkereskedelemmel vádolnak egy zalaszent iváni nőt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Diplomaosztót tartottak a Pannon Egyetemen. Összesen 20 sikeresen vizsgázó hallgatót köszöntöttek a Zalaegerszegi Egyetemi Központban. Közülük 15-en gazdaságtudományi, gazdaságinformatikus és mérnöki szakon vették át a diplomájukat. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A friss diplomások között van, aki dolgozni kezd, de vannak olyanok is, akik egy másik szakirányon tanulnak tovább, vagy a mesterdiploma megszerzésével folytatják a tanulmányaikat. Gerencsérné Berta Renáta, az egyetem fejlesztési rektor helyettese a diplomaosztón azt mondta, hogy a zalaegerszegi képzési hely továbbra is népszerű a tovább tanulni vágyók körében. A szeptemberben induló fél évet nagy létszámmal tudják majd megkezdeni. Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy zalaszent iváni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A ház a felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel,

0: amit aztán a nő költött el. A rendőrökhöz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az egyenruhások, írja a polisz.hu. Stabilabb nyári idő körvonalazódik környékünkön, miközben a hőmérséklet ismét lassú emelkedésnek indulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján a délutáni órákban többnyire 28 és 31 fok közötti értékek várhatók. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A melegedő levegő miatt helyenként továbbra is kialakulhatnak nyári záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni órákban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
2: 88.9 Best!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Befejeződtek a közműfelújítási munkálatok Zalaegerszegen a Neffelejts utcában. A beavatkozásra azért volt szükség, mert az eredeti csak nem 60 éves vezetékek korszerűtlenné váltak. Mintegy 800 négyzetméteren történt teljes burkolat helyreállítása a Szolai városrészben, miután a szakemberek elvégezték az ivó és szennyvíz vezetékek, valamint az átemelő cseréjét. Utóbbi a jövőben energia megtakarítást is eredményez. A komplex beruházás hátteréről a városvezető számoltak be nemrég. A rekonstrukció illeszkedett az arányos városfejlesztési projekthez. A programmal az önkormányzat célja, hogy Zalaegerszegen ne csak a nagy forgalmú utcakaszok, hanem a kisebbek is megújuljanak. A következő időszakban a Szilágyi Erzsébet utcában fejeznek be egy átfogó fejlesztést.

0: Veszefem a legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, így a 162-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után is figyelni kell nagyon a Pécs felé vezető sávokat. Az M6-oson a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, ott is aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatációs szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Nagyon óvatosan közlekedj az utakon, vigyázz magadra és másokra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Strandröplabda a fővárosban. Olvasópróba a Kvártélyházban. Kitüntetések Zalalövőn. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
3: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
2: Olvasópróbát tartottak a színészek a Kvártélyházban, ahol az Anconai Szerelmesek című előadást mutatják be a nyári színházi évad keretében. A zenés vígjátékot 2007-ben már láthatta a közönség, de a közelgő 20. évfordulója alkalmából most újra műsorra tűzik. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A 70-es évek olasz slágereivel átszőtt produkciót egy picit modernizálták, más bútorokat, más tereket használnak a színészek. Mondta a portálnak Tompa Gábor Kornél, az előadás rendezője. Az Anconai Szerelmeseket július 31-én mutatják be, és egész augusztusban láthatják majd a nézők, addig pedig a Padlás és a Spamalot című darabok vannak műsoron a Szabadtéri Színházban. A Városnapját ünnepelték a hétvégén Zalalövőn. A Művelődési Központ színház termében tartották az ünnepi műsort, ahol többek között a polgármester és a testvérvárosok polgármesterei mondtak köszöntőt, ezután pedig átadták a város önkormányzatának elismeréseit. A díszpolgári kitüntetést József Mandl kapta, azért, mert hosszú évek óta kiemelkedően támogatja a város közösségi, kulturális, sport és civil életét, valamint jelentős szerepet vállal a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen, és ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel, és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Döljük hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
1: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Augusztus közepétől új helyre a Radnóti óvoda egyik felújított csoportszobájába költöznek a most még a Szent László utcai intézménybe járó gyerekek. A váltásra azért volt szükség, mert az 1973 óta eredetileg 3-4 csoporttal működő óvodában már csupán 16 kisgyermek maradt. A legutóbbi közgyűlés döntött arról, hogy a Szent László utcai gyermekintézménybe járó kicsik, valamint a dolgozók a következő nevelési évet már az alegerszegi belvárosi második számú óvoda székhelyén kezdik meg. Az áthelyezést a szülők kezdeményezték. Az intézményben jelenleg 4 speciális nevelési igényű kisgyermek jár. A változás pozitívan hathat valamennyi kicsi társas fejlődésére. Az óvoda épülete a következő időszakban sem válik az enyészeté. A város önkormányzata továbbra is helyet biztosít az ott működő egyesületnek. A költözés hamarosan megkezdődik, a süni csoport a legtöbb használati eszközt magával viszi, így a gyerekek a megszokott közegükben kezdhetik a szeptembert, mi pedig addig is játsszuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Betefem a legjobb zenék. Ma is figyelni kell az utakon, hiszen sok a felújítás. Például az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelték át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél ugyancsak az M1-esen Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges kerülni. A 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya-Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára. Az átterelt sávban két kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket alakítottak ki, melyeket műszaki vagy egyéb probléma esetén használhatnak az autósok. Aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.

0: Reklám. Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
1: Reklámot hallottak.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Nincs vízkorlátozás Zalaegerszegen. Befejezték a Festetics kilátó karbantartási munkálatait. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
3: Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Zalaegerszegen. Az erről szóló határozatot a közösségi oldalán osztotta meg a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint az intézkedést azért lehetett visszavonni, mert helyreállt a vízellátó rendszer, és már stabilan működik, tehát nem kell vízhiánytól tartaniuk a helyieknek. A korlátozást még június 24-én rendelték el a városban. Akkor a szárazság és a napokig tartó hőhullám miatt megemelkedett a lakosság vízfogyasztása, emiatt kiürültek a víztározók. Bár a vízellátó stabilan működik, ennek ellenére tudatos vízhasználatra kérnek minket a szakemberek. Újra látogatható a Gyenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók. Írja a vilagbalaton.hu. A kilátót tavaly augusztusban zárták le. Az akkori tervek szerint egy hónap alatt rendbe hozták volna az építményt, azonban csak most végeztek a szakemberek. A felújítás során megerősítették a tartó szerkezetet, és több helyen új szerkezeti elemeket építettek be. Így már biztonságos a kilátó, ami a jövőben akár egy átfogó korszerűsítésen is áteshet, de akár egy új kilátó is épülhet helyette. Tájékoztatta a portált a Bakonyerdő ZRT. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
2: 88.9 Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ismét unokázós csalók jelentek meg. A napokban három idős embert is megpróbáltak telefonon tévedésbe ejteni Szekszárdon, olyan ismeretlenek, akik közeli hozzátartozónak adták ki magukat. Az egyik esetben 10 millió forintot akartak kicsalni egy idős nőtől, de végül nem keletkezett kár. Úgy tűnik, a következő hónapokban még inkább résen kell lenni az ehhez hasonló hívásoknál. A rendőrség tájékoztatása szerint a feljelentéstevő asszonyt vezetékes telefonon hívta fel egy fiatal férfi hang. A telefonáló mamának szólította, és azt állította, hogy bajba került. Az idősnő azt hitte, hogy az unokáját hallja, ezért eleinte nem gyanakodott. A csaló ezután azt mondta, egy idős asszonynak segített csomagot feladni, később azonban kiderült, hogy a küldeményben kábítószer volt. A történet szerint emiatt óvadékra lenne szüksége, ezért 10 millió forintot kért. Az asszony elmondta, hogy otthon 3,6 millió forintot és valamennyi eurót tart. A férfi kérésére meg is számolta, majd becsomagolta a pénzt. A beszélgetés végül megszakadt, azóta nem keresték újra, és senki nem ment a pénzért, így az idős nőnek nem lett anyagi kára. Az eset azonban jól mutatja, hogy az unokázós csalások továbbra is jelen vannak, és a módszerek folyamatosan változnak. A csalók jellemzően közeli hozzátartozónak adják ki magukat, gyakran sírva, elcsukló hangon beszélnek, hogy nehezebb legyen felismerni őket. Többnyire valamilyen hirtelen bajra hivatkoznak, balesetre, letartóztatásra, kórházi kezelésre vagy sürgős műtétre. A pénzért sokszor nem személyesen mennének, hanem közvetítőt küldenének, például megbízható ismerőst, ügyvédet vagy taxist. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen hívást kap, az szakítsa meg a vonalat, majd hívja fel a hozzátartozóját a korábban ismert telefonszámon. Érdemes olyan személyes kérdéseket feltenni, amelyekre kizárólag a valódi családtag tudhatja a választ. A polisz.hu közleménye hangsúlyozza továbbá, hogy senki ne adjon meg plusz információkat, és soha ne adjon át pénzt vagy értéket idegennek. Csalás gyanúja esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a rendőrségen, vagy hívni kell a 112-es segélyhívót. A rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online csalások megelőzésére és felderítésére. További hasznos információk a www.kiberpajs.hu oldalon érhetők el.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Nagyon óvatosan kell ma is közlekedni, például az M3-ason Magyaródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A 23-as jelű Magyaród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. Aztán ugyancsak az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Gödöllő térségében a 32-es és a 33-as kilométer szelvények között lezárták a kapaszkodó sávot rézsűjavítás miatt, úgyhogy ott is egy kisebb lassulás tapasztalható, míg az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék eddig tartott a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, mindjárt 6 óra van, indul a Night Shift perceken belül, úgyhogy érdemes maradni. Én pedig köszönöm a mai figyelmet is, Béni Mediát hallottad, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az EB utaló, újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadász Gépzákintoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízhatóbb menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Idehaza is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakintoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt idéglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogyha csütörtök, akkor dances csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék.

és aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: világítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt, több a mezőgazdasági gép az utakon, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, a felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace

0: szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már többfelé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Kylie Minogue dokumentumfilm megvan-e?
4: Nincs még, White Boy, de azért járok ide egyébként behozzád, hogy mindig hallok valami szépet és jót.
3: Hát most is csak annyit tudsz tőlem hallani, hogy van egy ilyen, mert még én sem néztem meg, de hogy állítólag nagyon jó, nem megúszós, mindenről beszél, és hát ilyen olyan archív felvételek vannak benne.
4: Ez lett volna a kérdésem, hogy vannak-e benne archív felvételek?
3: Hát a teljes...
4: Tábortűznél Jason Donovannal való andalgás.
3: Igen, éneklik a börtönablakában a gitárra. Igen, és hát szegény megboldogult Michael Hutchins is, ugye az Inexis énekes. Hát ugye innen jutott eszembe, hogy ő is még benne van. Hát ugye
4: már összeraktam innentől kezdve. Ugye,
3: én nem, jó, persze, azért. Na azért a pop bulvárral azért te is képe vagy a 90-es évekből. Szóval azt mondják egyébként, hogy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy érdemes.
4: Egy újabb házi feladat, már úgy érzem, hogy fel is lett adva, nem, White Boy?
3: Legyő kedves.
4: De azért egy 60 perc dance-eset mixelhetnék.
3: Persze, azt hiszem, hogy jövő, okay. Neki kérdezem. Na, még egy órán keresztül, ahogy Imi is mondta, dance egészen 8-ig itt a Best-en.

0: És hát az új Kylie Minogue, vagy hát most már annyira nem úgy, mert aztán májusban került fel a Netflixre, hát az új Madonna album megvan-e?
1: Hallottam, és már meg is rendelt, mármint azt hallottam, hogy megjelent, és hát megrendeltem.
0: Nem hallottam vele? Nem. Nagyon sikerült?
1: Nem. Tehát én ezt most úgy gondoltam, hogy megjön a lemez, mert ugye Bakelit lemezen is megjelent, vagy megfog, mert ugye ez a rendelésnél nem derült ki, hogy már kézzel fogható, hogy te szoktad mondani. Vagy pedig ezt így megrendeltem, és akkor majd egyszer csak megjön. Minden esetre megrendeltem, és én majd gondoltam, hogy otthon szépen nyugodt körülmények között felrakom a drága kis tűmet, és akkor úgy meghallgatom. És ez a terv, ez a terv.
0: Utóbbi napokban, vagy utolsó napokban derült ki, hogy itt azért ilyen Martin Garrix, meg ilyen nagy ágyukat azért beszippantott erre.
1: Igen, mert sokáig ez erről ment állítólag a közbeszéd, így a pop szakmán belül, hogy vajon kiket húzott be erre az albumra, hogy kikkel fitelget ő.
0: Hát azt tudom,
1: mert
0: hogy
1: ez azért elég kérdéses volt.
0: Azt tudom, hogy terve volt a Britney, aztán ráadásul Madonna mondta maga, hogy ő szeretne még egy ugye duettet.
1: Igen, ez nem az első.
0: A Me Against the Music után.
1: Igen.
0: Csak hát aztán ugye, hát, hogy a Britney ugye volt egy kis ittas vezetés, elvonó. Igen. Ez az nem nagyon jött az
1: össze. A popstárok rögös útját járta.
0: Igen, ez a pop szakma, úgyhogy lett helyette ugye Sabrina, vagy nem helyette, de azért lett Sabrina Carpenter, lett ugye Martin Garrix. Kíváncsi vagyok. Meg amire még inkább kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy...
1: Lesz a turné, fogadjuk.
0: Pontosan.
1: Annyira ismerem a White Boys.
0: Pontosan, és hát a Cherről jutott eszembe, igen, hogy azért ugye 63 a Madonna, vagy talán 64 valahogy, tehát hogy még azért látjuk, hogy ezt azért meg tudják ugrani. Persze. A 60 fölött is.
1: Hát a Tina Turner jóval idősebben is meg tudta ezt ugrani, úgyhogy
0: pontosan.
1: Mi szurkolunk.
0: És itt van egy picike, hogy is mondjuk, ellenérzésem, hogy akik látták a Celebration turnét ugye tavaly előtt, a 40 éves karrierjének az összefoglaló turnét.
1: Én a te szemeddel láttam.
0: Ez a, hogy én sem láttam, de hogy azt mondták, hogy nagyon jó volt. Tehát egy picikét féltek attól, hogy amit ott az Instán művel a Madonna, hogy azt majd fölviszi a színpadra, és kellemetlen lesz.
1: Igen.
0: Nem volt kellemetlen, tehát nagyon jó volt.
1: Nem volt eséskelés sem.
0: Ez még csak egy esés, azt hiszem, hogy egyébként pont volt.
1: Jó, hát ez belefér. Az
0: nem próbált 60 pluszosan úgy csinálni, mint hogyha mindig 30 éves lenne. De most amióta megint, amit művel az Instagramon, az most megint kellemetlen, szóval, hogy most érzedem, és akkor mi lesz akkor, hogy most nekifut-e ő még egyszer, vagy nem.
1: Mi szurkolunk, White Boy, nem? Legyünk tényleg ezügyben is.
0: Én abszolút.
1: Pozitív irányban.
0: Igen, és hogyha lesz Madonna világkörüli turné, akkor az klasszik az a turné, amit mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, mert ki tudja, hogy lesz-e még egy.
1: Már aki befér a stadionba, ugyebár.
0: Ugye, meg akinek van jegye, és igen, aztán el is
1: meg
0: tud menni
1: rá.
0: Nem én szoktam.

0: Miller.
1: Pörgesd a dátumokat Timikém miatt, még elfelejtjük, mert aztán
2: meg... teljesen speciális hét, Sándor.
1: Na, mutasd!
2: De komolyan.
1: Mutasd, mondja!
2: Akár is, de akár, de innen már megyek is a város szívébe, a Borbárban. Jó, hát azért általában pénteken szoktam lenni, ugye a csütörtök az nálam nagyon ritka, aztán pénteken egy magárendezvényen leszek, szombaton pedig irány Zalaegerszeg, de nem a megszokott kis rezidenciám, hanem délutántól játszom egy ilyen strandbulin, aminek elsődleges cél egyébként a pancsoláson kívül az, hogy ételeket kóstolhatnak ott a kedves vendégek, meg italokat, tehát ez egy ilyen gasztronómiai élmény elsősorban, ami alá...
1: Bocsánat, tólig az mit jelent
2: időben? Délután 2-től egészen hajnal 2-ig, és ezt 4 lemezlovas nyomja le. Ezt én délután leszek egyébként a Mánáti Petivel, és utána még Szejper Zsolt és a Kül Tomi is, úgyhogy érted ebből az ívet?
1: Abszolút, hát mindannyiukat csokkoltatom így a messzi távolból is.
2: Úgyhogy, és mindeközben medencézés, evés, ivás, ahogy a május 1-i videóban elmondják tanult kollégáink, ugye?
1: Jók a programok, ez igen. A lényeg, a többit hagyjuk.
2: Ennyi.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Azért egy fél mondatban emlékezzünk meg Imréről, az orákulumról.
2: Na,
1: hát ugye? Mert hogy most jutott eszembe, hogy mész innen ugye a Borbárba, és én is ugye múltkor aztán úgy alakult, hogy az EFI helyett voltam szombaton.
2: Szerencsére ráértél.
1: És hát nincs tévé. Hát nem lehetett nézni a meccset közben. Jó, nyilván tudom az okát, meg persze.
2: Igen.
1: De hogy hát akkor te hogy fogod a mai meccset akkor nézni? Mert hát ugye, aki még emlékszik rá, de hát akkor frissítsük fel. Te gyakorlatilag megjósoltad, hogy Franciaország, Spanyolország és az angol csapat, ők ott lesznek a legjobb 80, és hát ott vannak.
2: Igen, tehát őket tartom egyébként továbbra is a legesélyesebbeknek, és hogy közülük melyik nyerne, ez nyilván, ez már szerintem kiszámíthatatlan. Tehát ott tényleg ilyen másodperc tört részén múlik a dolog, egy-egy villanás, egy-egy hiba is abból történő ellentámadás. Szóval, de ezt gondolom, aki nézi, ezt folyamatosan látja, hogy itt tényleg ezek már annyira erős csapatok. Hát nézd meg az afrikai csapatokat, mit művelnek. Iszonyatosan teherbíróak, nagyon tudnak futni, és jó bajnokságokban játszanak, tehát technikásak is.

0: is ezt mondtam, akkor is ezt tartom is.
1: Ez így. Az angolok mondtának, mint te.
0: Igen?
1: Hát egy bármilyen képes vagy.
0: Azt hittem olyan fehérbőrűek, mint én, tudod, mert nem járnak a napra, hogy megégjenek.
1: Figyelj, járjál napra, nem hosszú ez a nyár sem. Egy dolgot kérek szépen, hogy egy picike szünetet ma jövő csütörtökön is tartsa ugyanígy 7 és 8 között a napozásba. Jó, várunk ide vissza.
0: Azt hittem, hogy ezt mondod, hogy olyan jó képű vagyok, mint a Harry Kane, tudod.
1: De ezt már annyiszor megbeszéltük, Imrát, most miért akarod, hogy most itt nagy nyilvánosságot.
0: Hagyjuk ezt, de mi kell zenéljünk.
1: Na, köszönjük szépen, jövő csütörtök, várunk vissza.
0: Rendben, köszönöm. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Rekord hideget mértek hajnalban. Újra felbőgnek a traktorok hajtóbeszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenné az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úram, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 kiaszalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül, ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink, Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs dőlt meg. Újra dübörögnek a traktorok hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a hajdúsági expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező, több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként

0: komoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Tudjuk jól, hogy mi történt legutóbb, amikor Janet Jackson és Justin Timberlake karnyújtásnyira voltak egymástól. Letépődött Janet Jackson fél melltartója, ami miatt elkezdték alkalmazni a csúsztatott élő közvetítést, és ami miatt állítólag megszületett a YouTube. A Senorita és a That's the Way Love Goes érkezik majd egymás után a következő órában itt a Best
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogyha a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Jó, Robbie Williams a Millenniummal.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtette el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is, a Just a Little More Love-ot is. Ez jön most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Sting 1993-as Shape of My Heart című dalára 10 évvel később valamiért nagyon rákattantak az angolok, mert hogy ugyanabban az évben a Sugar Babes és Craig David is feldolgozta ezt a dal, de amíg a Sugar Babes csak tényleg simán egy feldolgozást csinált, addig Craig David magát Stinget is meg tudta nyerni maga mellé, és így született meg a Shape of My Heartból a Rise and Fall.

nézó. Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Nasty, a Freewell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az EB utaló, újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadász Gépzákintoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Tüntetést hirdetett a Fidesz a Sándor palotához, a demonstrálók az alaptörvény tervezett módosítása ellen tiltakoztak. Több felszólaló is bírálta a tervezetet, amely egyebek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, korlátozná az országgyűlési képviselők ciklusainak számát és módosítaná több alkotmányos intézmény szabályait. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében úgy fogalmazott, szerinte a tervezet sérti a jogállamiságot. Az alaptörvény módosításáról várhatóan jövő héten dönt az országgyűlés. Idehaza is megjelent a kőris rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsághivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakintoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap többnyire a nap

0: Sütési lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattalhat, máshol viszont nem nagyon kedvesőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Super Bowl Halftime Showhoz hasonlatos félidei minikoncertet terveznek az idei futballvilágbajnokság döntőire, amelyben fellép majd többek között a BTS, Madonna és Shakira is. A két hölgy nálunk is érkezik a következő órában, Shakira a Lokát, Madonna pedig az American Pie hozza majd 9 és 10 között.
2: Ez a Night Shift a Best

Legjobb zenék 40 év, és most már múlt hét óta 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyúlt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best Damn.

Best FM, a legjobb zenék. Volt lehetőség pár alkalommal élőben megnézni a Maroon 5-ot idén nyáron Európában. A mai pont az utolsó, most éppen Sevillában lépnek fel. Aztán utána irány Mexikó, Brazília, és október közepétől megint az Egyesült Államokban koncertezik majd a Maroon 5. Jön a She Will Be Loved.

Best FM, a legjobb zenék. Jön az outro lugar, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy egy másik hely. De a dal eredeti a Stevie Wonder féle Another Star, ugye azt jelenti, hogy egy másik csillag. Ami a csillagokat illeti, ma egészen felhőmentes az ég, szóval lehet csillagokat bámulni. Holnap már picikét több lesz a felhő, cserében melegebb is lesz, olyannyira, hogy még az UVB sugárzás is kritikus szintre emelkedik. 29 fokos nappali maximumra számítsunk mindenhol pénteken, ami aztán szombaton még 3 fokkal emelkedik, akkor már 32 fok.

Best FM a legjobb zenék, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarult. Aztán Lutrisa McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdol

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív azbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök idéglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A futball világbajnokságon szombaton lesz legközelebb

0: legközelebben Anglia, akkor majd Norvégiával játszanak a legjobb négy közé jutásért. Nálunk viszont angol óra lesz, már nem úgy, hanem úgy, hogy rengeteg brit érkezik 10 és 11 óra között. Jerry Halliwell, IMF, Jamiroquai, MP Paul.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Ma este 8-tól lépett életbe az a korlátozás, amely érinti az Olofalmes sétány, a Verona-Angyalai utcát, az Állatkerti körutat és a Kóskároly sétány. Rendezvény miatt lesznek ezek a korlátozások érvényben egészen 11-én.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Kedves FM, a legjobb zenék, mikor jön már az új album? Mikor jön már az új album? Mert hogy az új albumról egyébként már a tavalyi koncerten is rengeteg kitűnő dalt játszottak, szóval most már tényleg itt lenne az ideje, hogy az emberek otthon is tudják csuma hangerőn hallgatni az új Jamiroquai dalokat, és felkészülni rendesen a koncertre, hogy együtt lehessen énekelni azokat, és pont úgy, mint ezt a klasszikust. Jön a Little L és a Jamiroquai a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az én drága Tomi barátom annyira szintévesztő, de tényleg, hogy amikor ki kellett volna kölcsönözni a vörös és feketét Stendhaltól, akkor a vörös és fehéret vette le a polcról a könyvtárban. A vörös és fehér az nálunk is lesz a mai utolsó órában. A vöröset majd a Simply Red képviseli a Something Got Me Started-del, a fehéret pedig Horváth Tamás a fehér hollóval.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM, a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembleyben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Vibe-ja.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Többek között a Groove Armada, Léos Busvaka és Simon Pegg. Igen, a színész Simon Pegg lesz majd Fatboy Slim előzenekara, aki 4 nap egymás után fog majd bulit tartani a Brightoni tengerparton. Július 16, 17, 18 és 19. Így a 4-en együtt biztos, hogy megint meg lesz a 4 millió ember, mint 2002-ben. Jön a Praise You, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, vége a csütörtöknek, vége a Night Shiftnek. Holnap pénteken Night Shift Extra, Hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy funkival indítjuk a péntek estét és a hétvégét. Jön Vez, és az Alan, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.